fülettem, május édusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen. De régen, de param régen, úgy de régen,

a pika jegyében születtem, májusi dusán, egy ország tavaszán. A pika jegyében születtem, május édusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen.

megyek, agyamra megyek, hogy néha ilyen olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Agyamra megyek, hogy néha ilyen olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Látom, neked is fáj, hogy az agyamból mit eltűnt, az